0: Házi asszonyok, figyelem!
1: Vízlágyításhoz?
0: Clarax!
1: Áztatáshoz?
0: Clarax!
1: Öblítéshez?
0: Clarax!
1: Miért?
0: Mert Clarax áztató és mosószóda lágyítja a kemény vizet. Clarax mindenütt kapható. Clarax ára dobozonként 30 fillér.
2: You have been listening to the RAF on the air. The members of the RAF who took part included AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, the Royal Air Force Dance Orchestra under Sergeant Jimmy Miller, and your compere was Bill Fraser. The program was produced by Corporal Harry Allen Towers.

0: Magda, vigyázz magadra!
1: Hás, anyi, aztán írjál! A mamára mit járok? A kulcsok a kredenciómban vannak!
2: Ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog. Kis kezét megcsókolni szeretném, ugye, hogy máskor is lesz szerencsém. Ezen a nyáron szalma vagyok, csuda szemének rabja vagyok. Ne féljen, kis galambom, ne féljen!

ezen a nyáron szalma vagyok, ez olyan édes, furcsa dolog, kis kezét megcsókolni szeretnék, ugye, hogy máskor

0: Fényképezzen akfa anyagokkal.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért tervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

csak bámulom magát, hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát, megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes, félre érti tán a helyzetet, bárha látom, szívem megremeg, még ma nincs baj, mert csak bámulom, de hol

a Margit szigeten indult ez a szerelem. Nyíltak már az orgonák, és néztem én a két Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy kislány kergetett az úton át egy rossz gyerek.

kicsit megsímogattad, ránéztél, és ő már nevetett, olyan szép volt a szeme, csupa meleg szeretet, bennem is kigyúlt a fény.

gün namar gitti geten. Hindut ez a szerelem, nyíltak már az orgonák, és néztem én a kék Dunát. Ketten ültünk a padon, szép vasárnap alkonyon, és egy kis

kicsit meg simogattad rá, néztél és ő már nevetett, olyan szép volt a szemed, csupa meleg szeretet. Bennem is

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11:40-kor. Grieg első per bűncsvítje 16 órakor. Rutin műsor kassán 16:15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szocskov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17:30-kor, költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18:25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

tud nád, hogy én mennyit sírtam, csak azon az egy éjszakán, mikor minden összedült, úgy mint egy kártyapár, és rám borult az álva hús magány. Úgy álltam ott, nem tudtam szólni, csak könnyes lett a két szemem, hogy te annyi év után, hogy könnyen el.

0: Nekem így van jó, nékem olyan lány volna jó, ki egy kicsi flörtre kapható, ki engem majd így szólít meg. Nem inkább a gyere ide csókolj meg, ez egy kincs, ha ez mind, nem is tudom, ki fogadja szívesen a nagy.
1: Csak kincsem nincs, tehát nagy baj tény.

fizessen elő a rádióra. 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

és kérem, legyen minél előbb az enyém. Nos, kedves Helin, szeressem belém, és kérem, legyen minél előbb az enyém. A kedves mamát, s a tisztelt papát, s a többi formaságot elintézeném.

0: Wir sind die deutschen Kurzwellensender. Wir danken jedem unserer Hörer für die vielen freundlichen Zuschriften und wünschen auch weiterhin recht guten Empfang. Bitte schalten Sie sich ein, wenn die Heimat mit diesem Zeichen ruft.
1: Figyelem itt New York! Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin. Im Boxhaus. Auf Welle 400 Meter.

Ahol a banán nő, lakott egy csodás nő, a kis Tikót eltöltött alpig fekete. Tikó még egész nap mindenen kacaghat, mert neki senkiért se dobog a szíve. De egy szép napocskán, kikötött hajóján, Tikó előtt egy sápa tartott tengerén. Ki látott ilyet még, hol éle fehérni, kíváncsi kis Tikó is a hajóra lép. A tengerét elhozta Tikót Budapestre, Tikóból díszözlet egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dallolt, ott minden este biztos tömve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppant nagy sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ritkán láthat ilyesmit a nép, hát hozott magával egy tucat feketét.

A tengerészel hozta Tikót Budapestre, Tikóból díszlet lett egy híres pesti jazzbe. Persze, hogy sikere volt, és ahol Tikó dalolt, ott minden este biztos szönve volt a bolt. Tikó, hogy ezt a roppantás sikerét látta, titokban leutazott néha Afrikába. Mert Pesten ritkán láthat ilyesmit a nő, hát hozott magával egy tucat feketét. Mivel az irítség, divat vagy betegség, itt Pesten feketézni tovább nem lehet. Itt a sok fehér nép kimondta a törvényt, hogy Pesten ez is sajnos tovább nem mehet. Tikó nem vacillál, szép csendben tovább áll, szérthelznek, aki sápa tengerészhez ő. Mivel itt ez a fő, és ő is csak egy nő, a boldogsága fontos,

kislány, vigyázz, baj lesz itt, miért nem szeretsz egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most a 60 éves úr is csacsit jár. Kislány, vigyázz, baj lesz itt, miért nem szeretsz egy kicsit? Jól

tanultam, tehát most felkérem magát. A Schönbrunni parkban ma csak tánc és dal van, hát suhanjunk a termen át.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Hellas harisnya világmárka.

0: asszonya igen kedves ajándéka maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
1: Halló, halló, hier ist der Telefunken 343. Bitte bleiben Sie einmal stehen und hören Sie mir einen Augenblick zu. Was ich Ihnen jetzt vortrage, ist ein besonders hübscher Schlager, natürlich auf einer neuen Telefonnummer.

reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk, akár a lipaton. Bocsásson meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem.

reggel nyolckor gyöngyösen, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Hogy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelemből sülünk, akár a libbaszomban, bombocsásson meg, ezt adogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösen, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem.

nekem, hogy engem válsz. A szívem azt hallja jó, hogy a

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Szuperkóra szóró dobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.

Mert a lángra lobban, forráig, mert kócsolban. Oh!

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

halottat merem, hogy se megéri, különben is a babám is ígéri.

Várjon Tinka kis kapuba vasárnap, vasárnap, vasárnap. F-11 kicsi baba magának, magának, magának. Leneved majd mi ránk a teli vén, holdna meg az égbolt kicsi babám. Várjon itt a kis kapuba vasárnap, vasárnap, rejárnap.

Már jön kint a kis kapuba, vasárnap, vasárnap, vasárnap. Ezt üzenem kicsi baba magának, magának, magának. Leneved majd viránk a teli vén, holdna meg az égbolt kicsi babám. Várjon kint a kis

0: Babis Mihály elmondja esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.
1: Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

fennap még a szüttem bele haló, s mára már ragyogó kedvű vagyok. Ez a kis szakítás nem esemény, ezért még kétségbe nem esemény. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnapra visszatér biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes szívettél nincs tovább, ajtómon diszkréten kopogni fog.

0: maga nincsen, ha velem marad.
1: Hello, baby!
0: Megvárom magát, ha tetszem magának, ne várjunk tovább. Miért mondjam angolul azt, hogy maga beautiful? Inkább mondom magyarul, hogy beauty, beautiful.
1: Hello, baby!
0: Ha este szabad, és jobb dolga nincsen, még velem marad.

0: Rádió Budapest 1. Bartos Dezső doktor orvostálatot tart előadást, alkalmas címe.
1: Budapest 1 és a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.
3: Egy édes szuperkékben, egy kis lóban benn van minden. Ami földön égen jó van, muzsikál egy több kis szóban. Mert ő, hogy ne értsék, úrnév és cselédség, hogy mennyi mindent jelent egy kis segélység. Van egy édes szó Pekingben, s egy kis szóban benn van minden.

habó kell csúha, csó kell csúha, bármit kér csak csú. Ha csú, ha csú, feleségeddel, ha nátinton vagy, csú, csú, csú, csú, csú. Ha én csú, ha te csú, ha terelmed meg csak, csak közelébe csúszol. Csak néve halkan csú, csú, csú, csú, csúszol. Mert fő, hogy ne értsél,

0: hogy ezt a csicsónét sehol sem lehet látni. Pedig meg akartam neki mondani a véleményemet. Na végre, itt van!
1: Hely csicsóné, drága, a három lánya, csak egy szoknya.

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio D.
1: Octogon kávéház nyári dependance, autósok romantikus oázisa, idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.

Hej haj, tili tuli lek, ott uri mori reng, majd az egész vár. Nem lehet hiba sose, ha pátunk, egy kicsit ide-oda bokázunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk, mi se haza, bírja még a mi lábunk. Szombaton este galambok, várja az autóm a sarkon.

nem leheti vasose, ha fázunk. Egy kicsit ide oda bogázunk, s reggeli ugye baba, nem megyünk mi se haza, bírja még a mi lábunk. Szombaton este kalambon, várja az autóm a sarkon, üljön be kicsike zsú.

Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóinkban, legyen úgy, mint régen volt, című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenét írta Erdő Mihály. Rendezte Lórán.

0: személyek, Andorlaki Ilona Honti Handa, a nagyasszony Zalakarola, Kotonál...
1: Éljen az alkalommal! Ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Garmitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garmitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

0: Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot Weckinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövölde téren.
1: Services calling. The RAF is on the air. Once again the Royal Air Force is on the air. With AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, and the dance band of the Royal Air Force, conducted by Sergeant Jimmy Miller, who opened the program with Pennsylvania Polka.

fiúktól és a csaktól, júj, nagyon fél. Hogyha jönnek, ötször rohan már, mint a szél. Ám egy május délután

0: You boys and girls won't object to Grove's emulsified nose drops. There's nothing unpleasant about them. They don't run out of your nose and make you messy. They don't run down the back of your throat and make you sickish. What's more, they don't burn or sting the inside of your nose. They quickly check a head cold and yet do it in a nice way. These nose drops are something brand new and a big improvement on old-fashioned oil drops. Mother is interested in getting results when you have a cold in the head, and she'll get results much faster with Grove's emulsified nose drops. In every section of the country, Grove's emulsified nose drops are selling at an amazing rate. That's because they are better in every way. Tell Mother to procure a bottle at the corner drugstore.
1: El kell jönni innen minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibevevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Igen, kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, aki gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell. Mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt dúdolom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj tudni.

0: Az ország népe sorsdöntő lépés előtt állt. Új vezetőket, új képviselőket fog választani. Mindenkinek tudnia kell, kit küldjön érdekei védelmében az országgyűlésbe. Neked is döntened kell. Ha elnyomatást, szegénységet, szenvedést akarsz, szavazz a reakcióra. De ha szabadságot, jólétet, boldogságot akarsz, akkor szavazz a nemzeti alapon álló, mindig a népért küzdő pártra, a Magyar Kommunista Pártra.
1: This is Radio Munich, a station of the military government, broadcasting on a wavelength of 405 meters, 740 kilocycles. We're on the air daily with programs of news and music in German and foreign languages.

0: Szeret vagy nem szeret, tovább így nem mehet, egy szóra vár az én szívem. A csókja kell nekem, rebegje el nekem, ezt a kis bűvös szót, igen. Hónapok óta várok e szót, mondja ki végre a varázs igény. A szívem úgy dobol, ne legyen olykona, várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mint ilyen, ameddig nincs.

0: nincs ígéret. A szívem úgy dob, ne legyen oly gonosz, várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mind ilyen, ameddig

szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

mit mutogatsz, s az arcod felderül. Másnak szürke képek, ám de néked, azt jelenti, nem vagy egyedül.

csokoládé lapul meg zsebedben, mely csak az övé, egyedül övé, s már rohansz az utcán önfeledten, otthonod.

0: van a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!
1: WEAF, New York.
2: Now NBC continues its coverage of operations in Europe with a special broadcast from NBC's staff in England. We take you now to London.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.
2: Ilse, this is Sergeant Johnny Desmond. I wish you'd tell the audience that he will sing in German our tune, Long Ago and Far Away.
3: With pleasure. Major Miller stellte mir soeben Feldwebel Desmond vor, der den nächsten amerikanischen Schlager mit deutschem Text singen wird. Und Sie hören Long Ago and Far Away. Lang ist es her und weit zurück.

se kiskaviaat. Holkon tsengy ides tollon, so hidila már ette vagy csupán, anyomodban rózsák nyílnak. Te kék-ég láttamod, új egyszerű vagy, új gyönyörű vagy, új szép, hogy nem lehet igaz. Nagy vagy, mint a

0: nézzétek a gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen dolgot.
0: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad! Együtt halad!
0: A legjobb halad!
3: Otthonában is kényelmes és gazdaságos az Orion hőpalack.

szerelme s választ kér. A szívem adnám én is egyetlen csókod érd. Miért szenvedünk hát mégis? Én jól tudom,

mondják, hát mit tehet a zsiga zsiga róla, hogy szebb a Royal Apollo sem volt talán, hogy bátran ő lehetne a Mr. Európa, erről csak nem tehet.

hogy olyan nagyon-nagyon szeretik a nőt, hogy ilyen csodaszépnek hozta őt a gólya, hogy nappal, éjjel, kéjjel, széjjel szedik őt.

homályos kedvesem, mint egy círmos út simulsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

kedvesem, mint egy szirmos úcsi múlsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

0: Tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Lakner Arthur konferál.
2: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim. Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

Este felé úgy elfog a vágy, este felé úgy gondolok rád, este felé úgy gyötör az árvaság. Árva a szívem, árva a szám, elhagyott árva kicsi szobám, nincs aki forró.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Kassa holnapi külön műsora. Hírek magyar és szlovák nyelven, műsorismertetés 11.40-kor. Grieg első per bűncvítje.

16 órakor. Rutin műsorkasszám 16-15-kor. Polina Dietrich Miloslavska és Szoszkov András rutin népdalokat énekel. 17 órakor Kassa átveti az idegen nyelvű híreket Budapest 2-ről, új magyar zongora muzika gyermekeknek címmel. Bocskai Imre zongorázik 17.30-kor, Költők az édesanyáról című műsorszám 18 órakor Kassán holnap. Összeállította és az összekötő szöveget írta Hunyadi István. A verseket Szapári Sándor mondja el. Számzene 18.25-kor. Egyébként Kassa Budapest egy műsorát adja.

kezen mocora, minden este fáj a magán, de ha csak annyit csúksz, hogy talán még a nap is kisüt, holnap rám kacsint, hogy jön egy jó nap.

cég is ragyog, kacag, hát nagyot, s ha van két kezed, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rá. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem vidám.

Rég is ragyog, kacagsát nagyot, s a van két keze, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rám. Dalolj, ne vess, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem

0: Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
1: Testvéred kispestél lakik, ugye?
2: De már Budapesten csatolta.
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.